A hold a felhők mögé rejtezett, két csillagban csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a... Tjána, ez nem köpszik, ez a Gyurgyájak.